Inas humah lupisista. Nayak espiasin munta. Pero haniu yakti kun hamat duranches asina. Ist am kunter diosanaron akapar siski uka. La kaman piter Jesusan tatitu tapakanain chataha. Chuimaman pisti diosah huparu hiwatanak taipita sartayatapa chikao sarakitaha. Jespitawa. Kunalai kuter chuimampi uchikao sañaha chikakan kanyataki. Ukatsipana la kampiu kanain chanyaha jespiñataki. Payaluranyakiu humatakir uthi. Mayaha iaosanya mayasti huchanakama huparo arsusiña. Humak iaostawampi. Tatitun human huchanakam laiku hiwatapa ukamaraki hiwatanakat haktatapa iaosaraktawampi. Ukamak mayapi humarok faltamha. Luraña mataki ukasti. Taape huchanakama arsusiña mawa tatituru. Masina kamarusti tatitok kispiri hau sanyamarakiwa. Tatitok siwa. Kititeja nayata aruna kajampita penkasineja. Ukaja kitja hakeni yo kapaj penkasira kiniwa hutkan ukapachaja.